Mere me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade baako pɛ na yɛwo nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.